0: egyébként hozzájuk meg, ha lehet az osztában az a következően a szanszágy, egy most az a ma is próbálom zárják a
1: Radio Gurkha Valley 5 Kusara Kalima, Swastika Relief, Orkia Gama, Tamil Nadu, Sandhil.